0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részlőrésszel megsebzett bronztérgő repecs alkú büdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves napló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Daisy keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat
6: még több zene.

0: Hi, this is Buddy.
1: I'm Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitanglio Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenei közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pitten.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan. De aztán jött... És minden megváltozott.
1: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: most jött el az idő.
1: Ahol és kevés megszakítás.
0: Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
2: Van, ahol csak mai megy. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

reggelt! Csoda szép vasárnap délelőttöt kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak! 2026. 7. hó 12-e, délelőtt 9:30. Szeretettel köszöntök mindenkit ott a háttérben is, természetesen azokat is, akik a Messengeren írtak már, és itt a

Szeretettel köszöntöm a Vitangio Rádió Chat falán Tikát. A Roli 37-et itt van velünk, Pupu tevém is, hát szia Pupi! Neferditi maskura, és természetesen itt van velünk a háttérben Joe Papa is, puszi ölelésnek is, mondtam, hogy majd átadom, azt mondta maskura, mert itt vagy pöstön. Üdvözlöm Katát, Kacajkát, Csampás Rozit, itt van a két állandó robotunk, R2-D2 és Bobby. Na meg persze, ott legfölül itt vagyok veletek én is.

Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt a Bitangyó Rádió chat falán. Jó adás, jó műsorvezetést kívánt. Nektek jó zenehallgatás, jó csetelést, érezzétek jól magatokat, és természetesen a másikat is.

0: folyamatosan feszegetem a határaimat. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyet csinálni bármilyen téren. Nem kell ehhez különben ilyen rendkívüli dologra gondolni, teljesen mindegy, már a hétköznapokban is tudjuk feszegetni a határainkat, mikor úgy gondoljuk, hogy ez már egy picit több energiát igényel. Legyen az egy fáradt munka után, akkor is megcsinálom azt a vacsorát. Na nézzük, kik vannak itt velünk. Nagy szeretettel köszöntöm kedves musukámat. Jó műsorvezetést, Kisoroszlán, puszilnak az ifjak is. Én is puszilom az ifjakat. Itt van velünk Tündi is, aki jó adit kíván. Megérkezett Cituskáék is, szép napot kívánunk, nagyon sok szeretettel köszöntünk, és hallgatunk 10 órai közben. Piros, Imi, Noémi, Dávid, József és Cituska. Jót vágyat a 10 óraihoz. Ez egy késői reggeli, este buli volt. Kívánok nektek csodaszép napot, és puszi ölelés ott is mindenkinek. Nekem kacajkán kis puszi füllem, itt szép vasárnapot mindenkinek, és remek kikapcsolódás, mindegy mit csinál. Neked szuper adás, jó hangulatot és minden szépet és jót kívánok. Köszönöm szépen neked is, minden szépet, jót. És puszi ölelés oda is. Kis Gangster Paradise egy kicsit másképp. Nem Coolio, hanem Kulkut. Készültem én ehelyett a zene helyett még egy ismerős arcok dallal, de hát úgy tűnik, hogy valamiért nem szerette itt nekem ez a dolog, de majd mindjárt ide varázsolom azt is. Tóth Veronikával.
1: Világ, távol a város, odalent.
0: Nem baj, hogy semmi nem jön könnyen című dalával, hát szép reggel van, igaz? Szép reggel van.

Hát azért néha jöhetnének dolgok könnyebben is, egy kicsit könnyebben. Itt van velünk már Kardos Szilárd, és szia kis oroszlán, már várlak, szép vasárnapot mindenkinek. Jó lemezpörgetés, köszönöm szépen, lesz ma is lemezpörgetés is. Jönnek majd a nagyon retró magyar percek is itt a Bitangyó Rádióban. És jó adit kívánok, drága barátnőm, írta nekem Mimike is. Hát puszi, drága ölelés oda is. Kis Gabin kis befutott. Szia Andi, csuda szép vasárnapot kívánok neked és a rádió hallgatóknak is. Köszönöm szépen a rádió.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az én tegnapi vendéglátó házigazdámat is, hiszen itt van velem Vida Erikám, már hallgatlak, jó műsorvezetés, puszillak, hát puszillak ölellek én is, jó volt tegnap találkozni. Hát rezgett a léc, hogy elindulok-e, mert hát ugye arról volt szó, hogy szombaton reggeltől már jár a vonat innen Passbergből, és én úgy gondoltam, hogy Passbergből egészen vonattal elmegyek Rosenheimig, két átszállással, és aztán ott majd egy nagyot bringázok az Alpok alján, és aztán meglátogatom Erikát, hogy megnyírja a hajamat, meg kaptam tőle tököt, meg mindenféle finomságot. Aztán majd haza vonatozok. Hát aztán szerdán kiderült, hogy vonat nyessem, majd talán augusztus 1-től. És hát ugye jött az az opció, hogy hát akkor fogd meg a sörömet, nehogy már kifogjon rajtam. Úgyhogy Regensburgig ugye bringával mentem. Aztán vonatoztam, aztán Rosenheimből kiment Amerikához szintén bringával, aztán visszafele ugyanígy. Így lett 116 kilométer. Szeptemberben meg már jár a vonat, akkor majd be.

Befutott egy kérés kívánság is, ami rögtön ezután a dal után fog érkezni, kicsit korábban nekiállunk lemezezni. Margarita és a Coconut Dancing itt a Bitangyó Rádióban. Úgyhogy jelentem, a tökök legyalulva a fagyasztóban vannak. Azért Erikának mondom, hogy jó, megszivattunk magamat, úgy ketten együtt. Simán megpucolhattuk volna a tököt, és nem kellett volna elhoznom azt a plusz 2 kilót.

Hát, kedves Roli, az igen nagy probléma, ha nem tudod, hogy milyen egy jó 2026-os szex. Elnézést kérek a hallgatóktól. Reggel korán már a csetesek témánál van. Szóval tisztában vagy vele, hogy már július van, és még nem tudod?

itt van velünk Mimikém is. Ugye most beszélt Barnussal, az ő nagyfiú unokájával. És éppen Szöulban van a reptéren, és 3 óra múlva utazik Új-Zélandra. Gratulálok a legénynek. És hát Mimike szeretne neki küldeni zenét. Teljesen meglepő módon a repteret. Úgyhogy Tikka most az előző beszólásért bűnhődni fog.

Írja a Vida Erikám, hogy Andrea mindent is akar csinálni. Sőt, csinál is. Hát ilyen ez az Andrea. Nem, Roli, valóban nem volt nehéz bevinni a málnásba. Tudod, könnyű a békát a tó felé rugdosni, ha úgyis arra tart.

nem néztem a chat falra rá. Roli, de különben Tikával, tehát ilyen totál egy rugóra jár az agyunk, és nagyon sokszor írunk, vagy mondunk, vagy ő írja, én mondom ugyanazt a gondolatot. Mondjuk ezt tőlem tanultam, tehát ez ugye az én nagyon-nagyon régi szójárásom, hogy könnyű a békát a tó fele rugdosni, úgyis arra tart. Emlékszem, hogy 3 éve, mikor voltunk Márté Jóna, akkor találtunk egy teknős békát, aki így ezerrel megindult a tó fele, amikor meglátta, hogy mi ottan nekiállunk fotózkodni vele. És hát sikerült levideóznom, ahogy ugye ezerrel dzsalt be a tóba. És hát halálra nevettük magunkat, és mondtam, hogy hát igen, én mondtam, hogy könnyű a békát, pedig nem rugdostuk, magától ment. Na hát,

a vonat, megy a vonat, ki szerettek vonatozni? Hát azt nem tudom, hogy mennyire publikus, de tegnap Vida Erika elárulta, hogy amikor Münchenben voltunk együtt a DJ Bobo koncerten, ugye akkor vonattal mentünk be, én ragaszkodtam ehhez az opcióhoz, mert hogy Münchenben nagyon-nagyon drága a parkolás, és hát ugye szerettünk volna a várost is nézni, tehát tudtam, hogy legalább egy ilyen 10 órás, minimum 10 órás idővallumról van szó, ami nagyon-nagyon sok euró. Úgyhogy én ragaszkodtam ahhoz, hogy tömegközlekedünk, vonattal mentünk be, benn villamosoztunk, buszoztunk, metróztunk. Hát hol biztos, hogy jól érzem magam, ha velem van a hátizsákom? Akkor azt mondja, hogy igen, de csak akkor, ha van rajta klíma. Volt, a tegnapi vonatokon volt klíma. Szóval Vida Erika elárulta, hogy ő bizony nem vonatozott még eddig, nem volt rá, valahogy úgy nem jött össze soha. Mondom neki itt Németországban. Azt mondja, nem, otthon sem. Gyereknek is nagyon szerettem vonatozni, igaz, nem is volt autónk, tehát más lehetőségem nem volt, csak vonatozzak, buszozzak. És Piroska. Nagy karácsonyban volt egy srác, akivel együtt jártam, és ott a Piroska vonat járt, tök jó volt.

Ádám és Éva lemeze pörög. És a Hátizsák dalt hallottátok itt a Bitangyó Rádióban. Na hát vonat után pattanjunk bringára, jó? Egy maskura is gyúpop által kapott fantörpikus. Napoleon Boulevard lemez.

0: minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
1: Történt egy csomó szomorú dolog a héten, és hát majd meg is emlékezem azért a maga módján én is, Bonnie Tyler, sőt, hát Szolnoki Péter is itt hagyott minket. Már odafönn az égi csarnokot. Zengik tele a szép ének hangjukkal sajnos. Hát ugye ott van fönn Kóbor János is. És hát elég megosztó lett Kóbor Lénának. Az új dala, Gyöngyhajú lány, szerintem jó lett, és igen, szerintem apa is ott büszkén lóbálja a lábát fönn. Egy új zene itt a Bitangyó Rádióban. Kóbor Léna és a Gyöngyhajú lány. Sok emlékező szeret vonatozni is, meg hív.

csak hogy a nyúlnak a szerkezete úgy van összerakva, hogy állandóan mozogjon, a teknősnek meg úgy van összerakva, hogy hurcibálja a házát.

tudtuk, hogy milyen volt csúcsformában Tika 8 évesen. Semmi adósság, ideális tessú, 8 óra alvás. Rendben lévő mentális állapot, kizárt, hogy neked már 8 évesen se volt rendben a mentális állapotod. Zero alkohol, ez viszont most is ugyanígy van, nem? Vagy immel álmod belenyalogatok másnak a pezsgőjébe?

mondja Roli, lányok, tessék férjhez menni, egy férj sem maradhat, férfi sem maradhat büntetlenül. Köszönöm szépen, én már az elsőből is tanultam. Már minden világos volt.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tükszát. Azt nem mondom, hogy elfelejtettelek tegnap, de nem kapcsolódtam, mert nagyon küzdöttem. Különben 10 órára értem haza, gondoltam, hogy még benézek, megnézem, hogy ráhúzol-e egy kicsit, de aztán... Hát örültem, hogy lezuhanyoztam és elájultam. És ugye annyira már ismertek, tudjátok, hogy ha én egyszer nekiállok csetelni, akkor ott nem halad semmi. És aztán mertem este 8 után megreckírozni. Szóval egy 2008-as Oscar díjas film drámának halljátok a zenét. Ez volt a Ghetto Milliomos. Amelynek a főhőse vetélkedő indiai változatában, a Legyen Ön is Milliomosnak az indiai változatában szerepel. Ha véletlenül még nem láttátok, nézzétek meg, egy nagyon-nagyon tartalmas, szívbe markoló, fantasztikus filmről van szó.

Kínos és jutta, és az élet, mint homokszál. Úgy gondolom, hogy ami jó az életben, az mindig olyan gyorsan elmúlik. A rossz dolgok meg egy kicsit olyan nehezebben. Pedig hát tudjuk, hogy ez csak illúzió kérdése, hiszen a napok azok mindig 24 órából állnak. Az órák pedig 60 percből. Mégis ilyen az emberi természet, egy kicsit másképp érzékeli azt, amikor valami jó, az olyan hussá röpel. És amikor meg valami rossz, akkor pedig hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy megállt az idő. Egy biztos, az élet az olyan, mint a homokszem. Pereg, pereg, pereg, pereg, és próbáljátok megélni minden percét, óráját, napját, hetét, hónapját, évét. Hát ugye a héten elvesztettük Bonnie Tylert is. Nagyon biztos vagyok benne, hogy az összes kollégám megemlékezett már róla, így vagy úgy. Hát én meg így fogok.

1951. június 8-án született, Bessz énekesnő. Szkiven városában. Jellegzetesen rekettes hangjával világ egyik legismertebb női poprock előadójává vált. Pályafutása ugyan a 70-es években indult, de az igazi világhírnevet a 80-as évek hozták meg számára. Több mint 100 millió lemezt adott el világszerte. Tonight, 2013-ban az Egyesült Királyságot képviselt az Eurovision Song Contest.

Ben szeretettel köszöntöm. A Facebookosok között Márna Janikót és párját. Tehát, hogy jó reggelt, jó műsorvezetést már veled. Köszönöm szépen nektek, jó zenehallgatást. Jó ténykedést ott a háttérben. Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó rádió hallgatót, a lemezjátszók, a mikrofon, és minden mögött is most per pillanat, déli 12 óráig. Vagy lehet, hogy egy kicsit tovább. A Little Lion.

E poi velo mar doctor nonna mis. Sì, o drago noi pussi noi di olalis. Che sono anche penne che dice di tuoi. Hello. Tika azt mondja, náluk a cégnél más a matek, egy nap 24 órából áll, és ott van még az éjszakai műszak.

Lillel is szerettünk volna ilyet. Az a bosszantó, hogy különben megvan hozzá a technikám, csak nem merek nekiállni, hiszen szétkuszkodni, aztán másképp összedugni dolgokat. Mert félek, hogy mi van, ha ezt elrontom, és akkor utána...

aki szeretne Tikával kávézni, most csináljon magának egy kávét, és kortyolgassa bőszen. Hát, aki velem szeretne kávézni, az meg reggel 6-kor kelljen, majd legalábbis 6-kor keltem, de amúgy különben 5 óra környékén.

Na hát ígértem nektek egy ismerős arcok dalt is. És hát most már sikerült megjavítanom itt a dolgokat. Szívembe tudlak.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Hajdunt, és itt a Bitangyó Rádió Csekkfalán. Itt van Pistánk is.
1: Hallok meg vele.
0: Jó ölelés nektek is, fiúk.

kis historika a Bitangyó Rádióban, Magyar Rock Percek. Olyan fa vagyok. Kicsit elcsendesedtem, ez azért van, mert egyszerűen agyhalott vagyok, tehát tényleg annyira szeretnék egy dalt elővarázsolni. És fogalmam sincs, hogy keressek rá, pedig játszok.

na még egyszer nekifutok, meg kinyomtam a mikrofont. Szóval hagylak benneteket egy kicsit küzdeni az álmaitokért, a huligánszel, és addig megpróbálom megkeresni ezt a dalt, amit nagyon

nagyon-nagyon szerettem volna egy dalt, és egyszerűen tehát ilyenkor, mikor leblokkol az anyam, akkor nincs mese, hiába próbáltok segíteni. Ettől még az a dal itt nekem nem fog előkerülni, mert sajnos nem tudok úgy rákeresni. De nem baj, majd elő fog az kerülni, amikor nem ezen töröm az agyamat. Úgyhogy hozok egy duettet Szolnoki Péterrel, hiszen robbant a hír.

valahol Európában. Fantasztikus musical, szintén fantasztikus betétdala. Szolnoki Péter és Tunyogi Bernadett és a Néz rám. És hát ugye őt zömében szinte mindenki a Bombon együttesből ismeri. És talán az egyetlen olyan dal, ami mindig minden körülmények között eszébe jut mindenkinek. Ez pedig a Valami Amerika. Hát kívánom, legyen neki könnyű a föld. Nagyon szomorú.

közben megtudtuk, hogy Tikánk tériszonyos, és tényleg mi a helyzet a karrepülővel? És ha eljössz hozzám, akkor nem vihetlek föl mondjuk Németország.

Igen, én is a Szilaj vadló mesedalát imádtam tőle, csak egyszerűen nem így hiába írom be a keresőmbe, hogy Szolnoki Péter, azt is hiába írom be, hogy Szilaj. Valami más a dalnak a címe, amit játszottam pár hete, és ami itt van a fejembe, és most egyszerűen agytop van.

ma reggel, amikor még nem szembesültem azzal, hogy mi történt, találtam egy DJ Dekás új feldolgozást, ugye 30 éves lenne a Bombon együttes. És hát valószínűleg ennek apropóján készült ez a jó kis DJ Dekás remix a Bombontól, azért ez magad jól, és hát én úgy gondoltam, hogy akkor már nem veszem ki ezt a mai napból.

0: 90-es.
1: Megérkezett a mai műsorajánló is végre a Bitangyó Rádió chatfalára.
0: És a 2000-es évekről.
1: Amiben ugye láthatjátok, hogy déli 12

Hoztam Lénától. És most hozom az Omegától. De nem magyarul. Hiszen kislemezen nekem csak ez a verzió van meg.

szóval a francia lecsó babon padlizsán, cukkini, és kaliforniai paprika is. Hát én azt cukkini lecsónak hívom. Igaz, mondjuk az enyémben nincs padlizsán. A kaliforniai paprikát annyira nem preferálom, helyem te a kárpia paprikát szeretem, vagy hát az igazi magyar

0: sokkal-sokkal finomabb, teltebb íze van, mint bár a kárpia paprikának, bár a vitamin paprikának, mint a kaliforniai paprikának szerintem. De nyilván ízlések és pofonok. Most Tóni és a csapata, az Express együttes.
1: Jól figyelj!
0: 1978.
1: Elmesélem most az én kis életem. Jól figyeljetek! Öreg zené!
0: István azt mondta, hogy attól francia, hogy bagettel kell enni a lecsót. Ja, és puszil a babám, csak dolgozik, hát jó munkát! Ha létezik olyan, de egyszer olyan

Hús János és az Úgy szóljon a dal. Írja Annám, hogy Lajonka szívemből szólsz, én itt megutáltam a kaliforniai paprikát, kedvencem a jó kis magyar tévé paprika, de itt nem lehet kapni. Nálunk lehet? Azt mondja, az előző magyar útjáról is vitt egy csomó paprikát. Kedves egészségedre!

0: Jó reggelt kívánok Angie-nek is! Jó reggelt, kis oroszlán, itt vagyok, hallgatlan! Köszönöm szépen, puszi ölelés oda is! Hát akkor nem csak itt van Amerika, hanem itt van Anglia is!
1: Itt van Amerika, itt van Amerika, itt van Amerika, néhány éjszakán, itt van Amerika!
0: Szóval, tök szár, jól mondtam, ez véletlen lehetett.

0: magam.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm csalfánkat, és aki beriszálta magát itt a háttérben. De mi finomat főzöl. Én nagyon rémegyszerűen elintéztem a mai és a holnapi ebédemet, hiszen Erikától kaptam egy csomó főzőtököt. Csináltam 6 nagy csomaggal, ezek mind ilyen dupla adagok, tehát egyszerre 2 adagnyit főzök belőlük. És én a tökfőzeléket lecsós alapon szeretem, és már nem rántok, nem habarok, kapott egy csipet tejszín. És ezt a tejszínes ízvilágot még sörélesztővel lehet nagyon jól elérni, és hát korán sincs benne annyi kalória, mint hogyha mondjuk egy doboz tejföld bele habarnál vagy rántanál. Viszont nagyon finom. Korvina együttes, és egy viharos éjszakán...

0: csalfánk kenyeret süt,
1: az ég,
0: mert a tegnapit elajándékozta. Aztán lesznek húsgombócok rizsben, borsóval. Hát a húsgombóc az rizses, nem? Vagy külön még rizst is főzöl hozzá? Kapott kell káposzta főzeléket a szomszéd asszonytól.

0: Ebben a nagyon retro magyar percekben utolsó előtti előadóként Ambrus Kiri
1: házikó.
0: És ez a Fehér házikó.

nekem, kedves Angie, hogy már rég volt retro adás, imádás. Hát ugye nem tudtál velünk itt lenni múlt héten vasárnap, de azért elárulom neked, hogy minden vasárnap délelőtt az egészen új és friss dalok mellett mindig vannak nagyon-nagyon retro magyar percek is.

0: Déli 12 óráig vagyok ma itt veletek, és aztán majd délután 16 órától vár benneteket Gébelen.
1: Nyolcvanas és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.
0: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek. És feldolgozások.

Nem szabad ezeken nagyon sokáig ülni. Ki kell aludni. Új nap, új remény. Új lehetőség. Ők a Hope és az

Láttunk egy ilyen szösszenetet a Pitangó Rádió chat falán, hogy ne csak fiatalon csinálj örül dolgokat, így 40, sőt még 50 felett is, csak az idő múlik, a lelkünk nem öregszik. Én szerintem ezt ugyanígy elmondhatom 60 és 70 felett is, hiszen van több ismerősöm ezekből a korosztályokból. Bizton állíthatom, hogy a minap múlt 77 éves édesanyám. És bizony tud még örül dolgokat csinálni, főleg ha velem van. Volt már olyan, hogy rám írtak, hogy te úristen megölöd édesanyádat, és hogy viheted ilyen helyre, meg hogy csinálhatsz vele ilyen dolgokat. Hát kérem szépen, én adok egy lehetőséget, és ha ő él vele, hála Istennek nem kell puskát fogni a fejéhez, hogy csináld anya ezt vagy azt, hanem inkább várja azt, hogy vajon már megint mit találok ki. Nyár van, repüljünk egy kicsit súlytalanul.

0: vagányom, mama.
1: Megéltem és sokszor letértem az útról, mit jónak gondoltak mások.
0: Féltem magam, azt mondja Horgász, hogy még csak a bot végén fogta.

0: Tök szár, jó lenne már a Tiszán lebegni.
1: Csak érez, ne kérdez,
0: Bözsi, ki ez a Bözsi?
1: A nyárban úttalanul.
0: Egyszer volt szerencsém a Tiszatavon csónakos horgászatra.
1: A nyárban úttalanul.
0: Kutyogattunk, harcsát szerettünk volna fogni. Nem jött össze. Pedig vér profi kutyogatós fiú volt velünk. De hát, ha a marcsa nem akarja bekapni, akkor nem akarja bekapni. Viszont talán 3 éve voltunk, 3 vagy 4 éve voltunk így nyáron a Tiszatavon anyuval, és akkor azért görbült a bot rendesen, fogtunk pontyokat is.

egymásra képes vagy lebözsízni. Na hát, majd, hogyha találkozunk augusztus végén, akkor majd pontosítunk. Vagy legközelebb, mikor mész a Bözsivel horgászni.

olyan csalfa, hogy neki még egy hónap van hátra a Szabig. Még nekem is. Pakra. Ma ugye 12-e van, és augusztus 14-én megyek haza. Sose láttam rajta. De hát addig meg beleteszek mindent, amit csak tudok.

második böske. Úgy látszik, hogy együtt megyünk szabadságra, hiszen Csalfa is írja, hogy ő is 16-ától írja, hogy ő 10-től.

Sok fejt, én sosem értettem, a nők miért szeretik a macskákat. A macskák független személyiségek, nem figyelnek a gazdájukra, nem reagálnak a hívószóra, egész éjszaka kimaradnak, majd amikor hazaérnek, elvonulnak aludni. Összefoglalva, minden olyan tulajdonságot, amit a nők utálnak a férfiakban,

arra cáfolja, hogy ez nem igaz a macskákra. Hát már a te cicád nem jár ki. Szobacica, de különben, ha kijárna. Én például musulyéknál tapasztalom, hogy tényleg ilyenek a cicáim. Előkerülnek, amikor kedvük tartja. Jaj, de imádom, amikor besettenkedik hozzá máfonya, és kapok egy kis hátmasszírozást. Úgy gondolja, hogy meg kell dögönyözni a hátamon. Kicsit dagaszt. Aztán néha sikerül a karmát is belém engednie. Az mondjuk annyira nem tetszik. De amúgy különben tényleg nagy többségében a cicák ilyenek. Margaret Island és a napfény itt a Bitangyó Rádióban.

Anna azt írja, hogy nem szereti a cicákat. Csafa is cáfolja ezt az írás, azt mondja, hogy az ő cicája le se tudja magáról vakarni. De mondom, szóval ez a szobacicáknál persze nem működik, de azok a cicák, akik kiállnak,

Roli még azt is írt, hogy a kutya önzetlenül hűséges, a macska nem. Azért ezt így nem merném kijelenteni. De valóban azért a kutyus arra rendeltetett, hogy egy örökké

Írja Musukám, hogy a köröm reszelgetős masszírozás az az akupunktúra. És hogy azért reggelire és vacsorára mindig haza találnak. Hát igen, meg az utcai ablakba szeretnek leskelődni, már ha fel van húzva a redőny. És olyankor ők a TF figyelő kameránk. Köszönöm szépen Tök Szárnak a megtisztelő figyelmet, további szép napot, kitartást, keveset, nyugisat, aztán pihenjél!

Közben itt nagyjából összeállt a műsoromnak a mai vége. Viszont azért azt elárulom nektek, hogy nekem vannak még itt is dolgom, van teendőim. És arra gondoltam, hogy akinek még van kedve, esetleg nincs kész az ebéd, az egy picit még maradhat.

hozom az egyik kedvenc lemez összepakolós lemezemet. Került már a lemezjátszókra a Dance with

biztos, én, ha meghalok a következő életemben, Kesztőci birtokon szeretnék cica vagy kutya lenni, ha újjá születek. Hát már várják a cicák az uza ebédet. Hát azt én is várnám. Miau.

Látom, Bodza is segít Tündérnek főzni. Őrzi Tündért, hogy mindent jól csináljon, semmi sumákolás, semmi plusz kalória.

Tündi írja, ha valami zacskos csörög, 2 másodperc a reakció ideje. Szerintem 2000 másodperc. Ezt is a tiéd mindenem az utolsó előtti magyar dal itt a Bitangyó Rádióban. Mai napon tőlem nektek. És valaki fúr, ilyet még nem is hallottam, hogy Németországban vasárnap 11:51-kor én fúrót hallok. Olyan dezsőbű érzésem van, szerintem otthon vagyok.

árnyatik a tipikus magyar, mert hétvégén könnyebb átfúrni a falat. Nem, hát hétvégén van itthon az ember, amikor meg tud ilyen dolgokat csinálni. Engem különben tényleg csak az döbben.

Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió Cset falán Mázit is, egy nagy ölelés oda is. Azt mondja, a musuka biztos kemény lett a zsemlegombóc, és meg kell keverni.

hát akkor akinek van kedve velem tartani, ráhúzunk még egy kicsit. A 4-es street után akkor még egy kicsit retro lemezezünk, ha már Angie is hiányolta. Bár már magyarokat nem fogok szerintem hozni. Négyes street és leszek én a szél. Én kívánok mindenkinek jó étvágyat, aki esetleg úgy dönt, hogy elmegy ebédelni, jó pihenés, és 16 órától vár benneteket majd Gébelen. Akik pedig még ráérnek, és velem tudnak tartani, azoknak egy kis lemezes retro. Elsőként a Szaragoza Bende. Hosszabb szösszenet, addig én itt el tudok

Nagyon nagy puszi apusomnak. Azt írja, hogy 5 perce hallom a hangod. Mert hogy nem rég esett ki az ágyból, remélem nem vagy beteg, csak egy kicsit sikerült túlaludni a dolgokat. Puszi, ölelés, és köszönöm, hogy akkor halízol, amíg vagyok.

Kaptunk egy kis cicás szenetet kis Gabitól is. Macska napot szeretnék tartani. 20 óra alvás, 4 óra zabálás, és közben pár flegma pillantás, amikor valaki hozzám szól.

Ez nagyon aranyos. Egy cicás kép. A kutyák azoknak valók, akik szeretik, ha istenként imádják őket. A macskák pedig azoknak, akik elég erősek ahhoz, hogy kibírják, ha az Isten rájuk ül hajnal 5-kor. És yes! És mi a helyzet az olyanokkal, akik imádják a cicákat, meg a kutyákat, mint például én? Mázli is, mind a kettőt szereti.

Elógott a pendrive, a lemezjátszó karba, bevert a kartelgáz. Hands up, hát akinek nem zsíros a keze, és éppen a csülök pörkölt, meg a köröm pörköltől szaftos, az egészen nyugodtan magasra emelhet és összecsaphatja. Paloma Blanca.

Hát ők voltak a Saragoza Band és a Dance With Me, the Saragoza Band itt a Bitangyó Rádióban. Így cirka 20 percben. Szeretem ezeket a midliket, nagyon jó kis lágerek vannak összegyúrva. Na, mehet még egy lemez.

Apus közben küldött nekem köröm, pacal, csülök pörköltről bográcsos képe. Drágám, kimerítetted az izgatás fogalmán. És most lehet, hogy lesz baki, mert nem tudom, hogy 33 vagy 40.

Okay, Disco Italia. Ez is egy midli, és hát akkor jól pörgetem, bibibi. Nincs baki.

Közben én kaptam képet Csalfától. Hogy is néz ki ez a húsgombócos, rizses, borsós cucc. Nagyon jól néz ki, tehát tulajdonképpen ez egy olyan, mint egy rizses hús. Csak itt kis húsgombócok vannak, nem pedig ilyen kockahúsé. Mászli, köszönöm, hogy itt voltál. További szép napot, jó pihenés, jó étvágyat az ebédhez. Marian adtál egy jó ötletet, szerintem ezt én ki fogom próbálni, csak én rizs helyett bulgurt használok.

Ökodiszkó Itália. Illetve egészen pontosan Robbie and Brina. És az OK Diszkó Itáliána.

0: gondolom.
1: Hát úgy gondolom, hogy ez a lemez. Akkor, amit ide Nocskálta. Fantasztikus lágerek. Igazi nagy olasz kedvencek. Egy kicsit diszkóbb ritmusban összegyúrva 1987-ből.

Billy. Jó, jönnek a hollandok. Ők a sztárok, 45-ös fordulaton, az a Starson 45, itt a Bitang Jó Rádióban.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Bubut is! Puszi ölelés! Azt hittem, hogy esetleg nyaralni vagytok.

hát San Franciscót megnézném én is. De véletlenül valaki nem tudja, hogy mit vegyen nekem karácsonyra, akkor nyugodtan elküldhet Amerikába. Azt is elárom, hogy az ablak mellett szeretek ülni a repülőn.

lemaradtam egy brosúrával. Azt írja Nefertiti, hogy nehogy úgy járj, mint az egyszeri ember múlt héten. Kitört az ablak, az beszorult. De várjál, hova kéne most beszorulnom?

Roli, nagyon éhes, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmedet, további szép napot, jó étvágyat az ebédhez, jó pihenést! Köszönjük, hogy velünk tartottál!

de én nem látok híreket, és akkor így látom, hogy mindenkinek leesett, hogy a repülőgépre gondoltak, de hogy én ezt így le vagyok maradva, szóval volt, történt valami ilyesmi. Különben már abba slágereknél jár.

hát azt mondja, Tika a levegőbe tört be egy rényt. Rénard gép ablaka, és a férfi beszorult a nyílásban, mert hogy vákum keletkezett, és a többi utas húzta vissza. De hogy tud kitörni egy repülő ablaka a levegőbe? Együtt néztetek katasztrófa filmet, vagy ez tényleg megtörtént?

elmegy, maradj. Csak ő ügyszelek. Nem volt ráírva a borítóra, hogy 45-33, és valamilyen oknál fogva úgy gondoltam, hogy talán inkább 33. Ők már az arabeszk. Amúgy volt már egy kisebb baki, ott nem figyeltem, és ott a drót belógott egy kicsit, és ugyan elakadt a tű.

akkor azoknak, akik nagyon-nagyon éheznek, elárulom, hogy akkor felraktam az utolsó lemezt a másik lemezjátszóra. Az Arbeszk után még kaptok egy kis latina elektrikát.

a bobonát. El ne menj. Tudod, milyen régóta szurkálom a voodoo babát, hogy legyen már végre egy baki. Én ezt mondjuk annyira negatívan most nem éltem meg, mert hogy tényleg, tehát tudtam, hogy van rá esély, hogy vagy ez, vagy az.

and dancing. Holnapi napon 18-20 óráig várlak benneteket majd szeretettel. Majd a délután folyamán megálmodom, hogy milyen is legyen a holnapi hevesen vegyes, bár van némi elképzelés itt a fejembe. A fejembe mondom, nem az agyamba, szóval a fejembe. Úgyhogy lehet, hogy holnap egy kicsit tematikus lesz majd a műsor. Na, nagyon nehezen indul el ez a lemezünk. De már most már. Spanish town, I miss you, senorita. Miss you, senorita. And those songs take me back. Yes, I'm dreaming of Latin electric. Most kura, neked mindegy, mert te fél hét előtt úgyis elmész dolgozni, nem?

Hát ugye a héten jó sokat bringáztam, minden nap bringáztam, kivéve pénteken. Na igaz, szombaton bepótoltam azt, amit pénteken kihagytam. És hát ugye az ember kimegy a rétre, meg az erdőre, meg mindenfele, és látja a csodálatos szép vadvirágokat. És hát akkor volt egy nap, amikor csak sárgát, volt egy nap, amikor csak lilákat fényképeztem. Úgyhogy hát most gondolkozzatok, hogy vajon ez milyen zenei ötletet szült nekem, hát majd holnap meg.

Azt írja Roli, elsős időben két dolgot lehet csinálni, de kártyázni nem szeret. Akkor sakkozunk, igaz? Vagy írek van.

hát és akkor kedves Bitangó rádió hallgatók, nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét. Ebben a közel 3,5 órában. Szuku-szuku. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, Messengeren íróknak, háttérben hallgatózóknak. És külön köszönet és hatalmas ölelés mindazoknak, akik a Bitangó Rádió chat falán aktívan kivették a részüket a jóból.

jó étvágyat az ebédhez, jó pihenést kívánok nektek délutánra. Legyen olyan a mai napotok, amilyennek szeretnétek. 16-18 óráig Gébelen érkezik hozzátok, és majd holnap 18-20 óráig várlak benneteket szeretettel. És hát elfogyott a zene innen alólam, egy kicsit lassú voltam, de még visszaraktam a tűt, hogy azért ne csak itt magamba beszéljek. Szóval még egyszer köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Csoda szép délutánt, jó pihenés, jó étvágyat. Nagy puszi, nagy ölelés mindenkinek. Sziasztok, ciao.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafogó részűrészszer megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: Morning Ibiza, hola chica y chico, the sun is shining 40 degrees in the shadow, today will be the hottest day in summer 1992, this weather will stay a lot of weeks, and I promise you, this will be the hottest summer with the hottest music of this century. I sit in my studio in a cool, cool room, while you have to work out there in the city. I hope you have a very perfect ice machine. You haven't? Oh no! Oh, it was a joke. Stop working!

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglio Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd jobb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt.

Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Las rocas, donde siempre y vamos. Mañana.

been married a long time ago. Where did you come from?

0: did you come from Cotton Eye Joe?
1: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Amíg mások csak beszélnek,
3: beszélnek, beszélnek,
4: addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
5: Vitamin Rádió.

Délután kívánok mindenkinek itt a Bitamigó Rádióban, a mikrofonnál és a keverőpultnál Gébelen, ebben a 2 órában, itt a Dance Floor Sunday. És egy nagyszerű segélyslágerrel indítok, itt Wasn't Me.

Nadie que habéis cambiado radio. Doma és Isabella névnapján boldog névnapot kívánok nekik, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Tartsanunk a bitangyoradio.com oldalon, ha pedig csevegni akarsz, akkor chat.bitangyoradio.com, vagy a weboldalon kattints a chatmenüpontra.

És természetesen ott vagyunk a közösségi oldalakon, és folyamatosan gyere és kattints a Facebookra, keresd a Bitangyó Rádiót, ha még nem vagy a tagja a csoportunknak, akkor csatlakozz hozzánk, illetve lájkold az oldalunkat, és köszönjük szépen!

és hát természetesen itthon és külföldön is sokan hallgatnak minket, úgyhogy mindenkit üdvözlök itthon és külföldön is. Jó szórakozást kívánok erről a 2 órára a Dance Floor Sunday-ban. Ez a vasárnapi dance műsor. És ha már volt egy kis segi sláger, akkor jöjjön a 80-as évekből is valami Sissy Catch-től. Strangers by Night hamarosan itt a Bitangyó Rádióban. És hát hamarosan én is ott vagyok a csevegő falon, és megnézem, hogy ki van itt velem vasárnap délután egy jót bulizni.

Én pedig közben nézem, hogy ki van itt a csevegő falon. Látom Bubut, aztán Csámpás Rozit, Liza Nefertiti, Pista 67, Roli 37, Sági Gyula, és jó magam is természetesen ott vagyok. Jó szórakozást mindenkinek a csevegő falon, innen és túl!

De nagyon jól sikerült ez a feldolgozás szerintem. És hát hamarosan Calvin Harris a folytatásban. Tom, illetve igen, jól látom. Tom Grennan-nal a közös felvétel By Your Side. És hát kedvenc, egyik kedvenc DJ-me dolgozta fel, Oliver Heldens.

És bár egy másik üzenetet idéztem, de tudja szerintem Csámpás Rozi, hogy kinek küldtem. Azt hiszem, köszönöm szépen című üzenetet.

Egyre jó volt az a nóta Oliver Hardens tal, és egy másik sláger a folytatásban, Let the Music Play ismerős lesz, Dance Ethereal, aki feldolgoztam nekünk 2026-ban.

És hát remélem mindenkit ide vonzott már a Magnetic Love a Disco Lux-tól. És ismét egy kedvenc előadom a folytatásban érkezik Roger Sanchez, Mike Will-lal és Do It Well a felvételük címe.

Rögtön mondd azt a szívemnek, Tell it to my heart, a következő felvétel címe Clueless, a nótája pörög majd. Remélem, hogy a slágerfeldolgozása mindjárt meghalljuk.

És azt remélem mindenkinek volt egy kis forró éjszakája valamelyiken nyáron. Hát talán erről szól a következő felvétel is. Dávid Tavari és Tua Visa felvétele. Hát Summer Night!

És úgy látom, az egér megette a végét valahol a lemezen. De semmi baj, itt van már a nagyszerű nóta, ami kicsit poénosra sikerült DJ Rocco Linotól, a címe pedig I'm Not Gay. Vagyis, ahogy Kati Béla mondta annak idején, nem vagyok puszi.

A nagyszerű feldolgozást a Love Foundation készítette az Egyesült Királyságban. A DJ Rafalino és az I'm Not Gay. És hát jön egy mozi sztár a folytatásban, egy mozi csillag, Air Lovers-tól Movie Star ez a felvétel címe.

És látom, a Rolléknál esik az eső, hiszen azt írja, csendes vasárnap délután elállhatna az eső. Szerencsére itt még nem esik. Bár tudom, a növényeknek jót tesz.

És egy mashup érkezik a folytatásban DJ Adam-tól, El Damian felvételét készített el, a címe pedig a L'Esperanza Dream, ismerős lesz sokaknak.

0: úgy gondolom, nagyon jól sikerült DJ Adam mashupja, és a magányosoknak is küldenek egy dalt, hiszen az a felvétel címe, hogy Are You Lonely? Steve Aoki, Alan Walker nótája, Oski és Steven remixében pörög majd.
1: A keverőpultnál Gabe Allen, itt a Vitamin Urán.

Hát nem tudom, milyen a mentális állapota most Britney Spearsnek. Ugye, ha jól emlékszem, ismét valami elvonó kúrán van, maga vállalta, ugyebár. A Baby One More Time a felvételnek címe, hogy a nagy sláger érkezik Hawk és Level Up feldolgozásában.

Jól emlékszem, volt már egy kis Calvin Harris valakivel itt a műsorban. Hát ismét érkezik Joel Corey-val közös felvétel. Blessings Stay a Little Longer, ez a felvétel címe. Egy Trokey mashupban.

Hogy megy az idő? Július 12-e van már, még csak most kezdődött, nagyjából július, és már 12-e van. Én még a májusról emlékszem, és hamarosan vége a júliusnak is. Repül a nyár, aztán megint jön a cidri. Hát akkor menjünk, bulizunk egy kicsit a klubba. In the Club, ez a következő felvétel címe. Dino Brown és Adam Clay nótája.

is, ha már benn voltunk a klubban, és szólt a zene, akkor jöjjön még egy kis zene, folytatás van. Albert One-tól a felvétel címe, ez is music, vagyis zene.

és hát sokan szeretik az after partikat is, ami a nagy bulik után egy lényegében egy másik nagy buli. After a következő felvétel címe Bless és Gravegar's notája.

Jó kis klub hangulata van ennek a No Tának, a Bless és a Gravegers Afters, ez a felvétel címe. Harry Block érkezik hamarosan, You Remind Me. Gébelen ebben a 2 órában egészen 18 óráig itt a Vitang Jó Rádióban. Ez az Dance Floor, ez a Dance Floor Sunday.

Hatalmas zene Every Block-tal, You Remind Me. Ugye a DJ szoftveremben van egy lehetőség, hogy színekkel meg lehet különböztetni a zenéket, és hát egy zöldet raktam hozzá, az azt jelenti nálam, hogy hát húha jó zene, nem akartam kimondani, hogy milyen jó zene.

Köszönöm, aki kérdezte, hogy mit szólok Conor McLeod. Conor McLeod? La Marea! Szóval a nagy visszatéréshez. Ne rögtes közben.

وانا مو هيدا كورا كون دوت انا محكون وانا محكا كورا hát a meccsnek hamar vége lett, de azt mondják, hogy már sérülten érkezett a meccsre, és azért fordult ki ugye a térde. Hát nem baj, lesz majd visszavágó.

És hát egy sokak által kedvelt nóta Rehab és Touch of Class feldolgozásában All Around the World, la la la, ez a teljes cím, és hát a Marnik, aki remixelte nekünk, jó lesz.

Azt hiszem, Márnik egy nagyon jó feldolgozást készített belőle, és hát csatlakozott hozzánk a Csevegő falon egy újabb kedves hallgató. Mégpedig Bíborka, szia, kellemes, szép napot!

És hát összekötöm ugye a csevegő falatam műsorral, hiszen érdemes figyelni arra, amit mondok, hiszen a felvétel címe ugye Fly Away, és ott van a repülőgép is a csevegő falon. Hát jön egy kis sláger a hajtatásban Alice DJ-től, Back in My Life.

Apám, mekkora zene ez a Back in My Life, Alice DJ-től egy 2026-os Timeless Techno remixben. Imádtam mindig a diszkóban. És hát egy megunhatatlan sláger.

0: Vitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: És én már is rányomtam a gombra. Itt a gombnyomás. Armand Van Helden és az I Want Your Soul. Egy burner feldolgozás van, az ő remixe szól.

Tehát remélem a következő felvételre mindenki rá fog ismerni. Another Day in Paradise a felvétel címe. Braheim, aki feldolgozta nekünk. Tehát nézzük, hogy sikerült. Ha jól emlékszem, akkor Phil Collins énekelte, ugyebár. Remélem már közben sikerült megosztani az ismerősökkel, barátokkal a Bitangyó Rádió elérhetőségeit, például a Facebook csoportunk címét, vagy a weboldalunk címét, bitangyóradio.com, és hát lehet jönni a csevegő falra, sokan beférünk, rakjuk tele!

És hát úgy döntött DJ Sammy és Chris Diver, hogy feldolgozzák a Be My Lover-t, beledolgozzák a Don't Follow Me című nótájukba.

És közben kérdezte valaki tőlem, hogy magyar zenét nem hoztam, hát egy darabban most éppen nálam, úgyhogy neked szól Desperado és Cerebro közös felvétele, hiszen ő dolgozta fel a Rajtad Múlik című nótát.

És még van egy bónusz nóta a tarsajomban, egy felvétel, amire én jót ugráltam annak idején Szombathelyen, amikor az első kimenőnk volt, ott voltam katona, és hát egy jót buliztam. Üres volt a diszkó, arra emlékszem, aznap, szóval nem sokan voltak, és hát ment ez a nóta. Aztán felugrottam a levegőbe, Bonfunk MC's és a Freestyle.

Rock a Maca Foam. Ez volt Gébel a műsora itt a Vitangio Rádióban, a Dance for Sunday. Remélem mindenki jól szórakozott a dance zenékkel, és hát találkozunk majd legközelebb, és hallgassátok továbbra is a Vitangio Rádiót, hiszen utána is szólnak a nagyszerű zenék. Ez pedig DJ Damp 2026-os, vagyis idei feldolgozása volt a Freestylerből. További kellemes vasárnap délután estét mindenkinek.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: robota.
1: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy... BW Rádió. Mi így szeretünk.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhatsz
6: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.